0: your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
2: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 18-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Horvátországban a háztartások mintegy harmada hitelt törleszt, átlagos tartozások csak nem 22 ezer euró, ami meghaladja az éves átlagos nettó keresetet, áll a Horvát Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentésében. Az eladósodottság egyik fő oka a túlfűtött ingatlanpiac. A lakásárak gyorsabban emelkednek a béreknél, ezért a saját otthon egyre nehezebben elérhető az átlagos jövedelmű családok számára. A horvátországi lakóingatlanok ára tavaly 14,1%-kal nőtt. Évente mintegy 20 ezer új lakáshitelt veszünk fel az országban, és csak nem minden ötödik lakás vagy házvásárló a jelzálók hitel mellé kisebb fogyasztási hitelt is felvesz, hogy ki tudja fizetni az ingatlant. A lakáshitelek átlagos nettó jövedelme 2024-ben mintegy 3800 euró volt, de ebbe sok esetben az adóstárs keresete is beleszámított. Sok fiatal család így is kénytelen elhalasztani a lakásvásárlást, vagy tartósan albéletben maradni, mert a hitelrészletek és a megélhetési költségek együtt túl nagy terhet jelentenek. A lakáshitelek állománya 2018 óta gyorsan nő, és elérte a 14 milliárd eurót. A hitelállomány minősége egyenlőre kedvező, a nem teljesítő lakáshitelek aránya 1,5% alá csökkent. A jegybank ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy gazdasági lassulás gyorsan ronthatja a háztartások fizetőképességét. Külön kockázatot jelentenek a fogyasztási és készpénzhitelek, amelyek Horvátországban a háztartási hitelállomány jóval nagyobb részét adják, mint az Európai Unió legtöbb országában. Ezek a hitelek jellemzően fedezetlenek, rövidebb futamidejűek és magasabb kamatozásúak, ezért nagyobb terhet róhatnak az alacsonyabb jövedelmű adósokra. A jegybank szerint a fizetési késedelem főként azoknál jelentkezik, akiknek átlagos bére mintegy 1300 euró. A Laskói Általános Iskola harmadik alkalommal adott otthont a Kárpát-medencei Magyar Iskolák Találkozójának, amely már 24. alkalommal hozta össze a különböző országokban élő magyar diákokat és pedagógusokat. A 2000-ben indult kezdeményezés célja kezdettől fogva változatlan, lehetőséget teremteni arra, hogy a Kárpát-medence magyar közösségeinek fiataljai személyesen is megismerjék egymást, barátságokat kössenek és közelebb kerüljenek egymás hagyományaihoz, kultúrájához. A rendezvény ötletgazdája Mocsári Dezső úgy fogalmazott, a személyes találkozások hidakat építenek a határokon átívelő magyar közösségek között, és segítenek megérteni, hogy bár különböző országokban élnek, közös nyelv és közös kulturális örökség köti össze őket.
2: Nyugodtan mondhatom, hogy ez tőlem származik ez a gondolat, hogy ez létrejöjjön ez a találkozó. 2000-ben, közelében, majdnem 10 évvel az úgymond rendszerváltás után rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy igazából semmit nem tudunk egymásról. Vagy legalábbis amit tudunk, az nagyon-nagyon kevés. Hiába nyíltak ki a határok, hiába vált könnyebbé az utazás, ettől függetlenül az a kapcsolat, a közvetlen kapcsolatfelvétel az nagyon nehezen indult be. Így gondoltam arra, hogy a gyerekek szintjén próbáljuk ezt elkezdeni, és akkor a gyerekek ismerkedjenek meg egymással, tanulják meg, hogy felvidéken, délvidéken, Erdélyben magyarok vannak és nem románok, szlávok vagy horvátok. Így aztán elindult ez a kezdeményezés, és azóta folyamatosan tart, évente rendszeresen találkozunk egy-egy alkalomra, 3-4 napos együttlétekre, ami arra jó a gyerekek szempontjából, hogy megismeri azt, hogy na, itt is volna, és ezek is, hát ha nem is testvérem, de mindenesetre barátaim tudnak lenni. Aztán nagyon jó, ez most már ugye 24 év, 26 év, mondhatjuk, kettő kimaradt a Covid miatt. 26 év megtermette a maga fiait is, mert most már olyanok is vannak itt a találkozón tanárként, akik korábban diákként vettek részt ezen az alkalmakon. Tehát ugye visszajöttek. Ugye ezek megható dolgok, és megható tudnak lenni azok a találkozások, amik itt lezajlanak. Tanárok között is, pedagógusok között is, nekünk is legalább ugyanolyan szükségünk van rá, mint a gyerekeknek, és azt hiszem, hogy elég szépen be tudjuk tölteni. Adja Isten, hogy ez tudjon a továbbiakban is menni tovább, és minél több ilyen kapcsolat jön létre iskolák között. Nem azt mondom, hogy példa vagyunk, mert ahhoz az ilyen kicsi dolog, de mindenki egy kicsit talán ötletet tovább tudunk adni, hogy merjenek találkozni, és merjenek felkeresni külországbeli, más országbeli iskolákat is gyerekekkel.
0: Az idei találkozón Vajdaságból, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Felvidékről érkeztek részevők. A házigazda Laskó iskola 3 napon át gazdag programmal várta vendégeit. Megismerkedtek Drávaszög történelmi és kulturális értékeivel, valamint betekintést nyerhettek a térség hagyományőrző életébe is. Kelemen Viktória, a Laskói általános iskola igazgatója szerint a találkozó egyik legfontosabb üzenete az összetartozás érzésének erősítése.
3: 24. alkalommal kerül megrendezésre a Kárpát-medencei magyar iskolák találkozója. Mi vagyunk a szervezői, a Laskói általános iskola. Nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényre. Nekem kedves emlék az, hogy 2000-ben, amikor az első iskola találkozó volt, akkor diákként részt vehettem ezen a találkozón. Nagyon sokan támogattak bennünket, családi vállalkozások, nagyvállalatok, a horvátországi magyarok demokratikus közössége, Jankovics Róbert, Csapó Nándor, a pedagógus fórummal, és még sorolhatnám. Nagyon sok programot szerveztünk, voltak a gyerekek állatkertben, voltak a Kopácsi réten hajókiránduláson, elmentek a Batinai emlékműhöz, voltak a V-arénában, a Várdaróci régi iskolában. Nagyon köszönjük a pedagógus fórumnak, hogy elszállásolta nekünk a diákokat, ugyanis 5 országból érkeztek hozzánk. Ez a találkozó talán az összetartozás érzését erősíti. A gyerekek különböző országokból átélhetik azt, hogy mennyire erős, amikor ugyanaz az anyanyelvünk, amikor barátokat szerezhetnek maguknak más országból, és továbbra is tarthatják a kapcsolatokat.
0: A Felvidéki Mariánum Egyházi Iskola központi igazgatója Madarász Róbert szerint a találkozók legnagyobb értéke az emberi kapcsolatokban rejlik. Az együtt töltött napok során olyan barátságok születnek, amelyek sok esetben egy életre megmaradnak.
4: Madarász Róbert vagyok, a Komáromi Felvidéki Mariánum Egyházi Iskola központnak az igazgatója, és a kezdetektől fogva ennek a találkozónak a részesei vagyunk. Immár többedik alkalommal vagyunk itt, és mindig nagy örömmel jövünk el. Az a tapasztalatunk, azért jók ezek a találkozók, mert barátságok születnek, nagyon sok esetben nagyon hosszantartó barátságok, szerelmek, és minden egyes diákunk megtapasztalja azt a csodálatos és felemelő érzést, hogy akár több határon átkelve is még magyar szót lehet hallani, magyar kultúrával lehet találkozni. Én úgy gondolom, hogy ezek a baráti kapcsolatok és ezek az emberi kapcsolatok, amik kialakulnak, ez a legfőbb hozadéka ennek az egész eseménynek.
0: A 3 napos rendezvény egyik legemlékezetesebb pillanata a gála műsor volt, ahol valamennyi részevő iskola bemutatkozott. Népdalok, táncok, zenés és verses előadások tették színessé az estét, amely a Kárpát-medence magyar közösségeinek kulturális sokszínűségét is bemutatta. A találkozó végére a részevők nem csak új élményekkel, hanem új barátságokkal és közös emlékekkel gazdagodva térhettek haza. A laskói esemény ismét bebizonyította, a közös anyanyelv és a személyes találkozások ereje képes összekötni a határokon túlélő magyar közösségeket.
5: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
6: Glas Hrvatske.
7: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.